Havan işte neden ürünüyor rayta? Verişe sokut fayta. Sigenni pek lansi vişi hederye. Verye çok verye. Verye. Havan işte meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent dolgja ne, hogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon. Abban Isten, föltől a fényes égig.

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpa embere pusztulás közepén?

forradalom az Isten teleneké. Körművesek sátáni munkája. Ilyen szent földön él.